0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Felkészültél?
2: Idő van.
1: Akkor hadd szóljon!
2: Hölgyeim és uraim!
1: Indul Magyarország egyik leghallgatottabb helyi rádiójának reggeli műsora.
2: Jó reggelt, Kalocsa!
1: Jó reggelt, Kalocsa!
2: Jó reggelt neked, bárhol is virrad rád a mai nap.
1: Kezdődik a Korona Café.
2: A Korona Café.
1: A stúdióban
2: Füstös Éva.
3: Egy perccel 6 óra előtt nagy örömmel köszöntelek ismét. Tegnap is találkoztunk, remélem, hogy velem tartottál a Tázda Fesztiválban. Ma viszont már egy újabb hét kezdődik, hétfőnek hívják a mai napot, és október 12-e van, kissé szeles, felhős lesz ez a hétkezdet. Felnéztem az égre, hát ha vannak csillagok, de nem. A felhők eltakarják őket, helyenként kisebb eső sem kizárt, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne elvinned magaddal az esernyőt, és akkor lehet, hogy nem fog esni. Délután olyan 15 fok körül alakul a hőmérséklet itt a térségben, lehet, hogy picit több is lesz, de most 12-t mérünk. Tehát a szokásos kiskabát, balonkabát, kisdzseki, pulóver, ami van otthon, azt vedd föl, nehogy megfáz, és hát arra készülj, hogy a napot esetleg majd késő délután fogjuk látni, legalábbis az időkép előrejelzése szerint. Viszont javuló tendenciát mutat a hőmérséklet, ezek az értékek majd emelkedni fognak a hét közepe felé, úgyhogy szerdán már 19, csütörtökre pedig már 20 fokot jósolgatnak nekünk. A Korona FM 100 Facebook oldalán már közzétettük a mai témánkat. Most nincs konkrét kérdés, hanem téma van. Nagyport kavart ugyanis Mezőkövesden egy eltűnt VB ezüstérem esete. Az aranycsapat relikviájának tulajdonosa pedig perelni akarja a helyi futballklubot, amelynek állítása szerint kölcsön adta csak az értékes medált kiállítási célra, hogy mennyit ér egyébként. Erről is szó lesz majd, meg hogy mit reagált rá a futballklub természetesen, de eszünkbe jutott, hogy vajon előfordult-e már veled, vagy velünk, akár többször is, hogy kölcsönbe adott dolgaink sosem kerültek vissza, vagy esetleg csak évek múlva, majd többször szólni kellett, felszólítani az illetőt, hogy ugyan ad már vissza nekünk. Bizalom kérdése ez a kölcsönadás, vagy egyszerűen van az, hogy bármennyire is nem bízunk a másikban, nem merünk, nem tudunk nemet mondani. Van, akinek soha semmit nem adnánk kölcsön, de olyan is van, akinek bármikor bármit. Erről a témakörről fogunk majd beszélgetni, és már nem csak Csutyúval, nem csak ketten leszünk, hanem itt lesz velünk valaki, akit lehet, hogy nagyon jól ismersz. Hát remélhetőleg nem baj esetén találkoztál vele, hanem valami teljesen más közegben, de nem árulom még el, hogy ki ő. Majd megtudod 8 óra után, hogyha velünk tartasz. Most pedig Korsós Évi érkezik a legfrissebb információkkal. Jó reggelt!
1: Ez is egy húzós nap lesz.
2: De együtt könnyebben megy.
1: A Korona Café vidám hangulatára számíthatsz.
2: Hamarosan a hírek után jövünk vissza.
1: Korona FM 100. Itthon vagy.
4: Aggasztó hírt közölt egészségügyi állapotáról Leó pápa. Törvényesítenék a fizikai erőszakot a tanároknak Dániában. Köszöntelek, a Korona FM 100 legfrissebb híreit hallod. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása, így az idei hiánycél. A GDP 7,5%-a maradt, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltáskor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadítása, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. Az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek az Európai Unió külügyminisztereinek hétfőn kezdődő luxemburgi tanácsülésén. Orbán Anita külügyminiszter bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témájában a rosszindulatú hibrid fenyegetések és dezinformációk elleni fellépésről lesz szó. A hét második felében az Európai Tanácson az állam és kormányfők az EU bővítéséről tanácskoznak. Ennek előkészítéseként a bővítés biztonsági jelentőségéről egyeztetnek a külügyminiszterek. Korai stádiumú elváltozást találtak 14. Leó pápa tüdejében. Az egyház főt a következő napokban megoperálják. A hírt maga a pápa jelentette be. A katolikus egyházfőnek korábban nem voltak ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, de a Vatikán még nem közölte, hogy a műtét befolyásolja az útját. A dán kormány olyan törvénytervezettel állt elő, amely szélesebb lehetőséget biztosítana a pedagógusoknak a rendbontó diákokkal szemben fizikai fellépésre. A javaslat alapján a tanárok megfoghatnák a tanulókat, akaratuk ellenére másik helyiségbe kísérhetnék őket, ha a helyzet indokolja. A cél, hogy a tanárok azelőtt megfékezhessék a konfliktust, hogy ez tovább súlyosbodna.
2: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai Természetes Ásványvíz és Grőpszik víz.
4: Ma a napsütést időnként felhők zavarhatják, de csapadékra nem kell számítani. Élénk lökések kísérhetik a szelet, kora reggel 10, délután pedig 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmed, legyen szép napod!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 5 perc elmúlt 6 óra, Korsi, köszönjük szépen.
4: Nagyon szívesen.
3: Hát reggel. Van egy nagyon jó dumám a mai napra, az élet tényleg nagyon fura, egyik nap boldog vagy, másnap meg már hétfő.
4: Igen.
3: Ugye milyen jó?
4: Tapasztaltam.
3: Egyébként követek egy oldalt, olyan jó dumák vannak ott tényleg, hogy az ember csak lopkodja el. Nyilván nem osztom meg, de megosztom a rádióhallgatókkal. Hogy telt a hétvégéd?
4: Gyorsan.
3: Ja? Aha, ez olyan. Tehát amikor úgy jól érzed magad, vagy nem annyira vagy befogva a melóba, akkor gyorsabban telik egyébként, mint a munkában? Hogy van ez?
4: Nem tudom. Szerintem ugyanúgy. Uh-huh.
3: Vagy lehet, hogy akkor gyorsabban forog a föld, vagy ilyesmi.
4: Mondjuk ezt majd figyeltem.
3: Nekem már van egy ilyen, igen, sejtésem, csak nem árulják el nekünk, mert annyira pörögnek a napok, a hónapok, hogy már megint mindjárt október közepe van.
4: Mindjárt itt van karácsony.
3: Ne is mondd.
4: Igen. Hát a boltokban már itt van.
3: Igen. Az lesz ma a témánk, az az esemény, ami egy menyegzőből és egy lóversenyből született. Tudod, van ez a vicc, hogy nem lehet nagy egyszer tömegverekedésből foci meccs törjön ki? Na most ez is hasonló, csak fordítva. Tehát volt egy királyi esküvő, volt egy lóverseny, és született belőle egy óriási rendezvény.
4: A lovi?
3: Nem.
4: Akkor nem tudom.
3: Nem, az Oktoberfest, képzeld el.
4: Oh.
3: Hogy mennyien voltak anno az elsőn körülbelül, hány lakosa volt akkor ugyan a településnek, és hogy mennyien voltak most, azt már tudjuk, mert valamelyik nap ez volt a téma, ahol ami 7,4 millióan igen. látogattak el, hogy ezeket majd kiderítjük, meg hogy kiknek volt az esküvője, hát azért az sem egy utolsó dolog.
4: Nem.
3: Úgyhogy erről lesz majd szó, meg hogy miért kezdődik szeptemberben, ha egyszer Oktoberfestnek hívják? Na, ugye, hogy milyen jó kérdések ezek?
4: Hát már most október van.
3: Na most október van, de már rég vége az Oktoberfestnek.
4: Ja. Csak akkor nem értem az összefüggést.
3: Hát az, hogy már szeptemberben elkezdik.
4: Ja, jó.
3: Igen, de október elején még tart, de elkezdik már szeptemberben. Na, ezt fogjuk kideríteni, miért van ez így. Na, köszi, várlak vissza fél hétkor.
4: Itt leszek.
3: Ha minden igaz, de lehet, hogy nem.
1: Kezdődik egy újabb mosolygós óra. Korona ember, itthon vagy.
5: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

10 éven át itt a Korona FM szezon, és 10 perccel járunk most már 6 óra után. Jó reggel, tudom, hogy nem lehet jó reggel hétfőn, de hát ez van, muszáj kezdeni a hetet, meg volt nekünk a hétvége, reméljük, hogy ki is pihented magad, ma egyébként kis és szeles felhős lesz az ég, helyenként kis még eső sem kizár, de délután felszakadozik majd a felhőzet, és állítólag kisüthet a nap. Hát azért erre nem vennénk mérget, na mindegy, szóval holnap már 18, és csütörtökön pedig akár már 20 fok is lehet délután, holnap már sokkal naposabb időre számíthatunk. És akkor nézzünk bele a mai napi jubileumba. Bizony az Oktoberfestről lesz szó, de hogy honnan indult? Egy királyi esküvő, egy lóverseny, ebből született meg tulajdonképpen az Oktoberfest. Az első ilyet Bajorországban a Bajor Királyság müncheni polgárai tartották. Hogy minek és kinek a tiszteletére? Hát egy mennyegző tiszteletére. Erről lesz majd szó a nap

0: Hú, de jó volt ez a dal. DJ Goya és a Michiko itt a Korona FM 100-on. Ebben azért Jason Derulónak, meg Melodynak is volt szerepe, hogy ilyen jól sikerült. Na, egy királyi menyegzőnek meg abban van szerepe, hogy bizony, hát ebből lett tulajdonképpen az Oktoberfest, hogy hogyan született meg ez a rendezvény, és milyen érdekességeket tudhatunk ezzel kapcsolatban. Van egy név, amitől már most félek, hogy hogy fogom kimondani, ez a menyasszony neve lesz, de majd megbirkózunk vele.
1: Sok-sok éves tapasztalattal szól.
2: És te is a tudásod.
1: Napi jubileum.
2: A Korona FM 100-on.
0: Hál' Istennek a Miksákat ki tudom mondani, mert hogy ők ünnepelnek ma névnapot, október 12-e hétfő van. Holnap pedig a Kálmánokra és az Edékre kell gondolni. 1810-ig megyünk vissza az időben. Azért az nem most volt, ugye? Az első Oktoberfest, hát ez még idézőjelbe tett Oktoberfest, Bajorországban a Bajor Királyság müncheni polgárait Ludwig Korona Herceg és Teresa von Sachsen-Hildburghausen esküvői ceremóniájára invitálták. Bizony, hát képzeljük el Münchent abban az időben, ugye a város utcáin, mint annak rendje módja szerint az emberek izgatottan beszélgettek, készülődtek az ünnepre, mindenfelé lehetett érezni, hogy különleges esemény közeleg, és nem mindennapi volt a lakodalom, ugye? De ki gondolta volna akkor, hogy ez az esküvő egy világhírű hagyomány kezdetét jelenti? Ezt a menyegzőt ugye 1810. október 12-én tartották, az ünnepségnek pedig több napon át zajlottak, a szervezők valami igazán látványos eseményen szerették volna megajándékozni a várost. Így született meg az ötlet, hogy rendezzenek egy nagy lóverseny. München kapuin kívül, és azon ne csak az előkelőségek, hanem a város lakói is vehessenek részt nézőként. Október 17-én aztán megtelt élettel, vagy 12-én a városon kívüli mező gyönyörű látvány volt, sok-sok ló, azok dobogás, vagy izgatott kiáltások, ünneplő emberek, színes ruhák, gyerekek, családok. Egy igazi közösségi élmény volt már akkor, amelyen ugye a királyi család meg a nemesség is jelen volt, úgyhogy nem pusztán sportesemény, hanem az egész bajor közösség ünnepelet. A mezőt egyébként a menyasszonyról, Teréze hercegnőről nevezték el, azt már ki sem merem mondani, hogy ez hogy szól azon a nyelven, és a müncheniek márig egyszerűen csak Weissennek hívják ezt a helyet, itt rendezik azóta is a világ egyik legismertebb népünnepélyét. De vajon akkor már hatalmas sörsátrakban emelték a korsókat, és hát így volt, ahogy most, az első Oktoberfest persze egészen másképp festett, mint a mai rendezvény, a középpontban a lóverseny állt, és nem a sör, meg a vidámparki forgatag, de az igazi fordulat a következőben következett be. Ugye az embereknek annyira megtetszett ez az ünnepség, hogy 1811-ben úgy döntöttek, hogy ezt meg kell ismételni. Nyilván a menyegző nélkül már mezőgazdasági bemutatóval is kiegészült. A program egyetlen alkalomra szánt ünnepségből így lassan hagyomány született. Lesznek még érdekességek, amelyekről szól ez a folytatásban, de most hallgassuk Chris de Sarandit és a Good Old Days.

Budapest eredetéről volt szó. Egy királyi mennyegző és egy lóverseny kellett ahhoz, hogy ez az óriási rendezvény létrejöjjön. És ugye, amikor ez megvolt, annyira tetszett az embereknek ez az ünnepség, hogy úgy döntöttek, meg kell ismételni, hogy a következő évben már mezőgazdasági bemutatóval is kiegészítették, így lett belőle hagyomány. Az évtizedek során aztán újabb és újabb látványosságok érkeztek, megjelentek a körhinták, később a sörsátrak, a zenészek, a hagyományos bajor viseletek és a ma már elmaradhatatlan finomságok, úgyhogy fokozatosan nemzetközi esemény nőtte ki magát, eseményé. És hát felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért szeptemberben kezdődik az Oktoberfest, ha egyszer október a neve? Nagyon egyszerű a válasz, 1872-ben előrébb hozták a kezdést, hogy kihasználják a kellemesebb, enyhébb őszi időjárást, de a neve megmaradt. Így lett egy királyi esküvőből, egy lóversenyből és az emberek közös ünnepléséből több mint 200 éves hagyomány. Ez a történet arra emlékeztet minket, hogy néha a legnagyobb hagyományok egész pici, egyszerű ötletekből születnek. Egyébként, hogy a résztvevőket megnézzük és összehasonlítsuk a maival, 1810-ben kb. 30-40 ezer ember vett részt az első Oktoberfesthez kapcsolódó ünnepségen és lóversenyen. A korabeli beszámolók eltérnek a pontos létszámban, de Münchennek akkor mindössze mintegy 40.600 lakosa volt. És az idén, 2026-ban a müncheni Oktoberfesten rekordot döntöttek, kb. 7,4 millió látogatót regisztráltak a 16 nap alatt. Úgyhogy a mai rendezvény több mint 180-szorosa volt az elsőnek. Úgyhogy az esküvi ünnepségből a világ egyik legnagyobb népünnepéje lehet. Egészségünkre, vagy ahogy a bajorok mondják, prost, ezt kívánjuk!

0: Avicii és a Waiting for Love itt a Corona FM 100-on. 4 perccel fél hét előtt üd neked ez a Corona FM 100, hát a látható rádióban most csak a rádió van meg. Köszönjük szépen egyébként Sándornak, ő is megírta, de már többen jeleztétek, igen, észrevettük, hogy valamiért nem működik a weboldalunkon a látható rész, de azon vagyunk, hogy ezt megoldjuk minél hamarabb. A mai témákról néhány szót ejtenék, azért Nagyport kavart Mezőkövesden, ugyanis eltűnt egy VB ezüstérem, és ez az eset ugye bejárta a sajtót, az aranycsapat relikvia tulajdonosa pedig perelni szeretné a helyi futballklubot. Szerinte ő csak kölcsön adta az értékes medált egy kiállításra, és amikor szerette volna visszakérni, akkor közölték, hogy nincs meg. A folyamány, hogy hogyan alakult azóta az ügy, és hát mi lesz majd belőle, ezt is megpróbáljuk majd itt kicsit körbejárni, de erről eszünkbe jutott, hogy vajon előfordult-e már, vagy akár többször is, hogy mondjuk a kölcsönadott dolgodat nem kaptad vissza, vagy csak évek múlva, és hogy úgy bizalom kérdése a kölcsönadás, vagy azon, hogy egyszerűen hiába van bennünk a bizalmatlanság, de nem merünk nemet mondani, mert valahogy cikinek érezzük, hogy most jaj, de gáz, hogy nem adjuk oda, pedig kéri. Van, akinek soha semmit nem adnánk, van, akinek bármikor bármit. Te melyik típus vagy, a kölcsönkérős, vagy a kölcsönadós inkább, mert szerintem azért nagyon sok mindent lehet még erről a témáról beszélgetni, és ma nem ketten, hanem hárman leszünk. A titokzatos harmadikról pedig majd 8 óra után tudhatsz meg többet itt a Koronában.
1: Azon tűnődtünk, hogy lehetne a pénteki szombat estét még lendületesebb. Igen, zene kell, de nem akármilyen,

0: óriásit szól a zene. És a te hétvégéd milyen? Hallgass a legjobbakat, válaszd az újat. Korona FM 100, itthon vagy. A műsorszám
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
1: Reklám. Egészséges zöldséget és gyümölcsöt keresel? Elsősorban hazai termelőktől. A

0: és közületi konyhákat is. Add le rendelésed a 70-379-51-16-os számon, vagy keresd minket Harta központjában a piac mellett. Zöldségudvar, Zöldségudvar, ahol a vitaminokat nem tablettákban találod.
1: Megkérdeztük a Fleiss festék diszkont vásárlóit, mit várnak az üzletbe lépve. Azt mondták, hozzáértő szakmai segítséget. Hogy amiért jöttek, az készleten legyen, de a legtöbben a jó árakat említették meg. Akkor igazán remek hírünk van. A Fleiss festék diszkont új beszállítása.

0: utca.
1: Ő járt már idénlátásvizsgálaton? Ha még nem, itt a tökéletes alkalom. A 33. évfordulóját ünneplő Vicai Látás és Hallás Központ különleges születésnapi ajánlattal várja. Készítessen új szemüveget, és ön döntheti el, mire kéri a 33%-os kedvezményt. A szemüveg lencsére vagy a szemüveg keretre. És ez még nem minden. Új szemüvegéhez most az optometriai látásvizsgálat ingyenes. Foglaljon időpontot a 30-647-80-22-es telefonszámon, vagy online a vicaioptika.hu oldalon.
2: Közeleg a disznótorok ideje. Ne bízza a véletlenre a családi receptet. A kalocsai böllérboltban egy helyen talál meg mindent. Szemes és őrölt fűszerek, paprikás kolbász és téli szalámi fűszerkeverékek prémium minőségben, természetes és műbelek, kis és nagy tételben. Húsdaráló, töltőberendezések, szalagfűrészek, dipkések, bárdok, kesztyűk, szinte minden, amire a disznóvágáshoz szükség van. Keresse a böllérboltot Kalocsán az Ipari Parkban. Nyitva hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 2 óráig.
3: Te is kéred a siker kulcsát?
4: Keresd a koronaradio.hu-n a média ajánlat menüpontot.
3: Ez reklám volt.
5: Köszöntelek a Korona FM 100 friss híreit, és Korsós Évát hallod. A fenék küszöbnek köszönhető, hogy nem áll a paksi atomerőmű, mert a Duna vízszintje most alacsonyabb, mint augusztusban, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, hogy jutalmat kapnak a paksi munkálatokban résztvevők. 1100 szervezetnél dolgozót érint a kormány döntés, ők egy havi juttatást kapnak. A vállalkozók csak nem fele már jövő év elején áttérne az új katára, derül ki a Billing online számlázó felméréséből. Amint egy 4500 válaszadó kétharmada ugyanakkor megvárná a végleges szabályokat a döntéssel. Csak nem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárcavezető azt is közölte, felvetődik a hűtlenkezelés gyanúja is. Tanács Zoltán szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé bejegyzését az X-en. A pápa úgy fogalmazott, a halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni.
3: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai természetes ásványvíz és Grőpszikvíz.
5: Ma az ország túlnyomó részén jellemző marad a változó vastagságú többnyire zárt felhőzet, néhol elvékonyodhat a felhőtakaró és süthet ki időszakosan a nap. Időről időre felélénkülő szél várható, a csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Köszönöm a figyelmed, a Korona FM 100 friss híreit és Korsós Évát hallottad.
6: Évának köszönjük szépen, 2,5 percen múlt 6:30, jó reggelt. Hogyha valaki Budapestre tart, akkor már masszolunk az M0-ást kerülje el Nagyíkban, ott egy kamion és egy személyautó ütközött Halásztelek csomópont előtt az M1-es autópálya felé vezető oldalon, úgyhogy a 16-os kilométernél az érintett járművek a lassító sávon állnak, mellettük 3 sáv járható, de kihajtani készülök, óvatosan váltsanak sávot. Valószínűleg meg lesz az a több kilométeres torlódás, ami ilyen tájt szokott lenni, úgyhogy csak óvatosan jó. És már látunk trafipaxot. Paksnál például az atomerőmű és Dunaszentgyörgy között mérnek a rendőrei. Tessék vigyázni, de nem csak ott, Szekszárd bevezető szakaszán is találkozhatsz velük, és belefuthatsz szépen. Úgyhogy óvatosan léci, vigyázz magadra, egyébként is sötét van, és amikor majd fel kell a nap, most hál' Istennek nem fog szembesütni, de ha mégis, akkor azért napszemüveg legyen veled, jó? Na nézzük, hogy hol dolgoznak az utakon. Hát dolgoznak például az 52-esen, ahol egyébként továbbra is tart az útépítés, és ott Fülöpszeles és Solt között több szakaszon is lezárják az utat félpályán, és csak jelzőlámpa szabályozza az áthaladást, ezért ugye torlódásra kell számítani, de nem csak ott, oda-vissza torlódás lehet az 52-esen, a 9-es kilométernél is Kecskemét előtt, mert ugye egy körforgót építenek. Egyelőre ezt az egy korlátozást tudjuk, illetve Szekszárdon az 56-oson nagyon sokféle munka zajlik egyszerre, úgyhogy több helyen is nehézségekbe ütközhet a közlekedés, meg torlódás lehet. Vigyázz magadra, vezess nagyon óvatosan, jó utat kívánunk!
3: Legyen az autód mindig tiszta!

0: inkább felhős időszakok jönnek a mai napon. Állítólag azért majd a nap is kisüthet kora délutántól. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Az biztos, hogy 12 fokra ébredtünk, és 15-16 fokot fogunk majd mérni délután folyamán. Na és persze mindjárt jönnek a csillagjóslatok is. Meg is nézzük gyorsan, hogy általánosságban mit jósolnak nekünk a mai napra. Az újhold utáni hétfő nagyon friss lendületet, új célokat, fontos felismeréseket hozhat. Úgyhogy mindjárt elmondjuk, hogy mire kell figyelned ma, október 12-én hétfőn. Hát például Ed Sheeranre, mert hogy előtte még ő dalol nekünk egyet, jön az Azizám.
1: Ez Ed Sheeran, ez Azizám.
2: Minden dal siker.

0: Frissen Perzsából, ez volt a dal, amit hallott a Lecsirentől itt a Korona FM 100-on. Na, jöhetnek a csillagjóslatok? Na, hogy jöhetnek.
1: Te melyik egyben születtél?
2: Most figyelj
1: a csillagok ígéreteiért.
0: Kedves Kós, ma tele lehetsz energiával, legszívesebben azonnal belevágnál minden új feladatba. Az új hold utáni időszak viszont figyelmeztet, hogy a lelkesedés mellé azért egy kis tudatosság sem árt. A munkahelyeden egy váratlan lehetőség kelti fel az érdeklődésed, nem mondj igent addig, amíg nem látod a részleteket. A szerelemben egy őszinte beszélgetés segíthet tisztázni egy régi félreértést. Bika, a hét elején különösen fontos lehet számodra a biztonság, a kiszámíthatóság, de a hétfő kisebb változásokat is tartogathat. Egy megszokott helyzet hirtelen más irányt vehet, és elsőre talán nehezen alkalmazkodsz hozzá. Ne feledd, hogy nem minden váratlan fordulat jelent problémát, néha éppen ezek nyitják meg az utat valami jobb felé. A párkapcsolatodban érdemes figyelni a kimondatlan érzésekre, mert a retrográd Vénusz régi kérdéseket hozhat a felszínre. Az ikrek jön, mozgalmas hétfő lesz ez, egyszerre több feladat, beszélgetés követeli a figyelmedet, az újhold utáni energiák új ötletekkel tölthetnek fel, fontos, hogy ne aprózd el magad. A munkahelyeden spontán javaslatod kedvező fogadtatásra találhat. Szerelemben egy könnyed beszélgetés váratlanul komoly témákhoz vezet. Ha valaki tanácsot kér tőled, előbb hallgasd végig, mielőtt megoldást kínálsz. Kedves rák, ma érzékenyebben érinthet minden a megszokottnál, különösen, ha a környezetedben valaki türelmetlen. Az új hód utáni napok arra ösztönöznek, hogy jobban odafigyelj a saját szükségleteidre, és ne próbálj mindig mindenki kedvébe járni. Érdemes a munkahelyeden világosan meghúznod a határaidat, mert könnyen rád hárítanak olyan feladatokat, amelyek nem hozzá tartoznak. A szerelemben egy apró figyelmesség nagyon sokat tud jelenteni. Jön az oroszlán. Ma megmutathatod, mennyire jól tudsz másokat lelkesíteni, különösen akkor, ha közös célért dolgoztok, úgyhogy egy régóta tartogatott, halogatott terv végre megvalósíthatónak tűnik. Arra vigyázz, hogy ne akarj minden döntést egyedül meghozni. A munkahelyeden a csapatmunka most eredményesebb, mint az egyéni bizonyítás. Párkapcsolatban fontos, hogy ne csak a saját elképzeléseidet képviseld, hanem a másik vágyaira is figyelj oda. A szűzzel folytatjuk. Ma késztetést érzel arra, hogy mindent rendszerez, megtervez, ellenőriz, és hát a új szokások kialakításának kedvező az időszak, különösen ha az időbeosztásodon vagy az életmódodon szeretnél változtatni. Viszont nem feledd el, hogy nem kell minden feladatot már ma kipipálnod. A munkahelyeden egy apró részletre hívhatod fel a figyelmet, ezzel komolyabb kellemetlenségeket előzhetsz meg, a szerelemben pedig próbáld elengedni a túlzott elemzést, hagyd, hogy a dolgok csak úgy alakuljanak és megtörténjenek. Mindjárt folytatjuk, de most VSV Nagy Bogi, és az Always Be Mine itt a Korona FM 100-on.

0: 4 perc múlt, 3/4 hét. Jó reggelt neked, ez a Korona FM 100, már is jön a második kör. Csillag, jóslatok, a mérleggel fogunk kezdeni.
1: Te melyik jegyben születtél?
2: Most figyelj
1: a csillagok ígéreteiért.
0: Szóval mérleg, ma különösen alkalmas a nap arra, hogy újra gondold a személyes céljaidat, könnyebben felismerheted, hogy hol szorult háttérbe a saját boldogságod mások elvárásai miatt. A munkahelyeden egy fontos döntés vár rád, de nem szükséges azonnal állást foglalnod. Úgy tűnik, hogy a pénzügyeid, az önértékelésed is nagyobb figyelmet kapnak. A szerelemben nem próbáld mindenáron fenntartani a harmóniát, ha közben valami bánt. Őszinte mondat ma többet segíthet, mint a konfliktus.

vegyülem le stresszt. Visszaszámolok. 5, 4, 3, 2, 1. Meg volt a hatalmas ordítás. Vegyünk pár mély levegőt, és utána ordítsunk egy hallelujah.

0: percet hallhatod a hírek után.
1: Annyi mindenre van egy gomb.
2: Inkább nyomd meg azt, ami lendületbe hozza a napodat.
3: Korona FM 100.
2: Csak egy gombnyomásnyira.
1: Csak egy gombnyomásnyira.
2: Korona FM 100.
1: Itthon vagy.
4: Aggasztó hírt közölt egészségi állapotáról Leó pápa. Törvényesítenék a fizikai erőszakot a tanároknak Dániában. Köszöntelek, a Korona FM 100 legfrissebb híreit hallod. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása, így az idei hiánycél. A GDP 7,5%-a maradt, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltáskor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadítása, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. Az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek az Európai Unió külügyminisztereinek hétfőn kezdődő luxemburgi tanácsülésén. Orbán Anita külügyminiszter bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témájában a rosszindulatú hibrid fenyegetések és dezinformációk elleni fellépésről lesz szó. A hét második felében az Európai Tanácson az állam és kormányfők az EU bővítéséről tanácskoznak. Ennek előkészítéseként a bővítés biztonsági jelentőségéről egyeztetnek a külügyminiszterek. Korai stádiumú elváltozást találtak 14. Leó pápa tüdejében. Az egyház főt a következő napokban megoperálják. A hírt maga a pápa jelentette be. A katolikus egyházfőnek korábban nem voltak ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, de a Vatikán még nem közölte, hogy a műtét befolyásolja az útját. A dán kormány olyan törvénytervezettel állt elő, amely szélesebb lehetőséget biztosítana a pedagógusoknak a rendbontó diákokkal szemben fizikai fellépésre. A javaslat alapján a tanárok megfoghatnák a tanulókat, akaratuk ellenére másik helyiségbe kísérhetnék őket, ha a helyzet indokolja. A cél, hogy a tanárok azelőtt megfékezhessék a konfliktust, hogy ez tovább súlyosbodna.
2: A sporthírek támogatója az Ecolab. Ecolab. Teljes körű higiéniai megoldások.
4: Három arany, egy ezüst és három bronzérmet szereztek a házigazda magyarok a 10. asztali labdarúgó világbajnokságon. A budapesti Ludovika arénába rendezett 4 napos viadal szervezőinek vasárnapi tájékoztatása szerint a hazaiak a hagyományos magyar gombfocinak is nevezett szektorlabdában valósággal taroltak. Megnyerték az egyéni, a válogatott csapat és a klub világbajnokságot is. Az Európa-bajnok Salim Kamilla bronzéremmel zárt a párizsi Taekwondo Grand Prix-n. A viadal vasárnapi zárónapján a 17 éves magyar hajszára volt a döntőtől. Egy szoros elődöntőbeli vereség után lett harmadik a 49 kg-os kategóriában. A párizsi GP-n pénteken a világbajnok Márton Luana lett harmadik, még szombaton Iker testvére, az olimpiai bajnok Márton Viviana aranyérmet szerzett súlycsoportjában.
2: Gyönyörű kert, profi gépekkel.

0: Budapesti szakszervíz.
1: Kedden napos gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. A szele több felé élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 2 és 8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 13 és 18 fok között alakul. Köszönöm a figyelmed, további kellemes rádiózást kívánok.
2: Kimondottan jó színész ez az október, nagyon jól játssza áprili szerepét. Tök szeszélyes, egyszer süt a nap, egyszer borongós az ég, de 16 fok van. Éva, köszönjük a híreket!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Tele vagyunk a kedvenc talaiddal.
3: Kezdődik egy újabb óra.
4: Stúdióban,
2: annak idején a suliban tuti, neked is volt egy olyan osztálytársad, akinek sajnos semmit nem sikerült készülni a dolgozatra, de hopsz, csillagos ötöst írt. Na, valaki a hétfői teendőkkel kettőkor már végzett, az több mint gyanús. Ami fix, hogy zenére a munka is jobban megy. Sophie and the Giants indít, ez a

8:43. Nem sokára jön a Teleshop utódja, erről cikkeznek az Indexen. Azt mondják, hogy ha a mesterséges intelligencia által generált tartalom megkülönböztethetetlenné válik a valóságtól, a valóság egyetlen biztosíték az marad, hogy személyesen ott voltunk, megnéztünk, megtapítottunk valamit. Erre világított rá Hidvégi Zoltán, reklámfilmes szakember, aki szerint az AI-jal készített hamisítványokat ma már nem a rossz új szám, vagy a túl tökéletes fényerőjel, hanem a tartalom. Úgy látja, az algoritmusokat elárasztó igénytelen AI tartalom a régi Teleshop utódja, a koncertek és az élő események előtt viszont új virágkor állhat. Hogy mit mondott még a reklámfilmes szakember, az kiderül hamarosan a gazdasági hírekből, de most topikdalt hallgatunk. Ez az újdonság, a Lucky Ones.

0: szárnya.
1: A halott pénz és a gyerekek itt a Korona FM 100 másodpercre pontosan 14:30 van. Jön a Teleshop utódja, egy reklámszakember szerint a mesterséges intelligenciát emlegetik, hogy folyamatosan hoz már olyan tartalmakat, ahol nem tudjuk megkülönböztetni a valóságot a kamutól. De mit mond erről Hídvégi Zoltán reklámszakember, jönnek a részletek.

0: Szakember szerint a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia miatt a generált tartalmakat ma már nem a technikai hibák, mint a hibás új szám vagy a túl tökéletes fények, hanem a tartalmi valószínűtlenségek árulják el. Miközben a büntetendő deepfake és a tömegesen gyártott igénytelen AI szemét elárasztja a felületeket, a minőségi film és reklámgyártásban a technológia hasznos eszközzé vált. Ugyanakkor a valódi emberi jelenlét és az autentikus érzelmek közvetítése továbbra is elengedhetetlen, mivel az AI önmagában csak sablonos középszerű ötleteket tud előállítani. A szakember elmutatott, hogy a személyre szabott tartalomgyártás hamarosan eléri a valós idejű generálás szintjét, ami még inkább elmossa a határokat a valóság és a fiktív felvételek között. Ebben a környezetben a valódiság egyetlen biztos záloga az marad, ha személyesen jelen vagyunk egy eseményen, egy helyszínen. Egyébként az Index cikke említ nagyon izgalmas dolgokat, például egy podcast műsor vezetője teljesen beleszeretett egy videóba, ahol egy szőke, fonotthajú énekesnő 10 000 ember előtt énekelt viking folk rappet, csak hosszas keresgélés után derült ki, hogy sem az énekesnő, sem a koncert nem létezik, az egészet az AI generálta. Hídvégi Zoltán szerint, mivel a digitális videókat már szinte lehetetlen megkülönböztetni a valóságtól, az élő események és koncertek új virágkorukat élhetik. Egyedül az ad majd biztos garanciát arra, hogy valami megtörtént, ha személyesen ott voltunk a helyszínen. További részleteket olvashatsz erről az Indexen, ott találod meg a cikket. Az éterben pedig most már tényleg jön Morandi! Ez lesz a Miss Kali, mindjárt!
1: Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak!

0: hétvégéd milyen?
1: Éld át újra a múltat. Korona FM 100.
0: Itthon vagy.
1: Dalunk örök garanciával. Biztos megélhetés a mindennapokban. A Popfesztivált a Patak Kft. Támogatja. Állásajánlatukért kat most a www.patakft.hu-ra. A műsorszám
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
0: Reklám.
2: Ácsok, felújítók, építkezők, ezt figyeljétek! Extra minőségű osztrák és szlovák fenyőfűrészáru érkezett. Gerendák, padlók, deszkák, lécek, teljes méretválasztékkal, mennyiségi kedvezménnyel, rendelésre egyedi méretekben, akár szívkártyás fizetéssel. És mostantól épületfák gyalulása, illetve asztalosipari munkák készítése. Ácsok, felújítók, építkezők, a minőségi fenyőfűrész árúval dolgoznátok, választátok az Oktogon Holcot.
3: Oktogon Holc. Kalocsán, a Patai úton és a neten. www.oktogon-holc.hu.
4: Egészséges zöldséget és gyümölcsöt keresel? Elsősorban hazai termelőktől. A Zöldségudvarban mindig frissen, olcsón, jó áron válogathatsz a legjavából. Sőt, extra ajánlatokkal és pontos szállítással szolgáljuk ki a nagykereskedőket, éttermeket és közületi konyhákat is. Add le rendelésed a 70-379-5116-os számon, vagy keresd minket Harta központjában a piac mellett. Zöldségudvar. Zöldségudvar. Ahol a vitaminokat nem tablettákban találod.
3: Közeleg a disznótorok ideje. Ne bízza a véletlenre a családi receptet. A Kalocsai Böllérboltban egy helyen talál meg mindent. Szemes és őrölt fűszerek, paprikás kolbász és téli szalámi fűszerkeverékek prémium minőségben, természetes és műbelek, kis és nagy tételben. Húsdaráló, töltőberendezések, szalagfűrészek, dipkések, bárdok, kesztyűk, szinte minden, amire a disznóvágáshoz szükség van. Keresse a Böllérboltot Kalocsán az Ipari Parkban. Nyitva hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 2 óráig.
5: Csókolom, nagymama!
6: Szerusz, Piruska!
5: Tegnap nem találtalak itthon, úgy aggódtam érted. Merre jártál?
6: Ne félts engem, kis unokám! Csak bementem a városba a Viccai Látás és Hallás Központba.
5: Miért voltál ott?
6: Hogy jobban lássalak, hogy jobban halljalak.

0: Minden, ami látás, minden, ami hallás.
1: Szuper hírünk van. A GoGo Parkba megérkezett az őszi-téli árukészlet. A második emeleten óriási választékban a legdivatosabb női, férfi meleg kabátokat, puha pulóvereket, táskákat és lakástextileket találod meg. És ez még nem minden. A földszinten megnyílt az új vegyi árurészleg, ahol tisztítószereket, mosó és mosogatószereket, valamint női, férfi piperecikkeket, illatszereket vásárolhatsz. Verhetetlen áron. Most már rajtad a sor. Gyere és válogass! GoGo Park, Kalocsa, Bátyai út, 2 pera, a buszpályaudvar mögött. Nyitva hétköznap este 7, hétvégén délután 5 óráig.
2: Te is kéred a siker kulcsát?
3: Keresd a koronaradio.hu-n a média ajánlat menüpontot.
2: Ez reklám volt.
3: És most vissza a legjobb dalokhoz.
2: Köszi, hogy minket hallgatsz.
3: Korona FM 100.
2: Itthon vagy.

0: Balefárban és Kidó közös dal itt a Korona FM 114.43-kor. A 4S Street vagy a 4 Street vagy 4S Street következik. Sokan vitatkoznak rajta, hogyan kell helyesen kiejteni a nevüket angolosan vagy magyarul. A zenekar mindig hangsúlyozza, hogy a hivatalos kiejtés a 4S Street. A név eredete egyébként legtöbbször a legelső korai dalszövegeikben szereplő képzeletbeli szimbolikus utcából ered, de egy sorszerű véletlen is kapcsolódik az ő névválasztásukhoz, csak később eszméltek rá, hogy az első próbahelyük Gyergyó Csomafalván, pontosan a falu bejáratától számított 4. utcában volt, ráadásul a kezdeti időszakban pont 4-en alkották a bandát. És valóság szóba illik az is, ahogy a nők próbálnak vagy Budapesten turnéznak, amikor a zenekar idehaza Magyarországon turnézik, vagy az albumokon dolgozik. Hát Budapest szélén egy hatalmas közös házat bérelnek, ahol 7 élnek együtt a stábtagokkal kiegészülve, a házigazi zenei bázis, a házi munkát szigorú belső szabályok szerint osztják fel, miközben a kertben nem ritkák a 100 fős kötetlen zenész bulik és rajongói griapartik sem. Azért az nagyon kemény. Rengeteg magyar dalt kaptunk most a rendszertől, úgyhogy csapjunk egy magyar dalos negyed órát kezdve 4S Street-tel.
1: Hallgass magyarul!

0: egy újabb klasszis dal.
1: Klasszis dal. Yeah. Örök garanciával.
0: Korona FM 100.
1: Itthon vagy.

0: neked ragad. Korona FM 100. Itthon vagy.
1: Ki az, aki tudja, merre fúj a szél? Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon félelmek elrabolnak, nem volt még, aki nem hibázta el. Nem volt még, aki semmit nem veszített. Amit féltünk, olyan könnyen illan el. Lehet megíget a

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Kit hallgatnál szívesen?
0: Áruld el nekem!
2: Csajos hölgynek szeretném kérni ezt a számot.
3: Jánosnak szeretném küldeni névnapjára.
4: Sziasztok, Reni vagyok.
2: Köszönöm szépen.
4: Szép napot kívánok.
1: Lecseréltük az aranyhalat, mert nem teljesítette a kívánságaidat.
0: A koronára viszont egész nap számíthatsz.
1: Te már felhívtad?
0: 78-as körzet, korona. Egész napos kívánságműsor a Korona FM 100-on.
1: Éjjel 2 óra.
5: Aggasztó hírt közölt egészségi állapotáról Leó pápa. Törvényesítenék a fizikai erőszakot a tanároknak Dániában. Köszöntelek, a Korona FM 100 legfrissebb híreit hallod. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása, így az idei hiánycél a GDP 7,5%-a maradt, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltáskor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadítása, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. Az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek az Európai Unió külügyminisztereinek hétfőn kezdődő luxemburgi tanácsülésén. Orbán Anita külügyminiszter bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témájában a rosszindulatú hibrid fenyegetések és dezinformációk elleni fellépésről lesz szó. A hét második felében az Európai Tanácson az állam és kormányfők az EU bővítéséről tanácskoznak. Ennek előkészítéseként a bővítés biztonsági jelentőségéről egyeztetnek a külügyminiszterek. Korai stádiumú elváltozást találtak 14. Leó pápa tüdejében. Az egyház főt a következő napokban megoperálják. A hírt maga a pápa jelentette be. A katolikus egyházfőnek korábban nem voltak ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, de a Vatikán még nem közölte, hogy a műtét befolyásolja az útját. A dán kormány olyan törvénytervezettel állt elő, amely szélesebb lehetőséget biztosítana a pedagógusoknak a rendbontó diákokkal szemben fizikai fellépésre. A javaslat alapján a tanárok megfoghatnák a tanulókat, akaratuk ellenére másik helyiségbe kísérhetnék őket, ha a helyzet indokolja. A cél, hogy a tanárok azelőtt megfékezhessék a konfliktust, hogy ez tovább súlyosbodna.
1: Időjárás jelentés támogatója a Miskei Oil üzemanyag töltőállomás, ahol most is tankolhatsz.
5: Kedden hajnalban foltokban köd képződhet, napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem valószínű, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 2 és 8 fok között alakul, délután 13-18 fok valószínű. Köszönöm a figyelmed, ezek voltak a Korona FM 100 hírei Korsos Évától.
0: Tele vagyunk a